0: Ràdio Covellent.
1: És un bairal d'Andrina, brillant, ho és sentit.